0: programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók teszik színessé. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, közölte Magyar Péter miniszterelnök az egyik hazai kereskedelmi televízió csatornán. Hozzátette, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, emellett csökkentik a képviselői költségkereteket is. Magyar Péter hangsúlyozta, csak az országgyűlésen 50 milliárd forintot fognak tudni spórolni. Az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz a miniszterelnöki fizetés, ehhez Magyar Péter esetében a képviselői alapfizetés is járul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek majd ki. Híreink végén pedig sport. Kaposváron dől el a bronzérem sorsa, miután kikapott a Kométa KVG. A csapat a Paksi atomerőmű ese otthonába látogatott szombaton. Az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság bronzpárharcának negyedik mérkőzésén a paksiak 77-71 arányban voltak jobbak a somogyiaknál, így 2-2-re módosult az egyik fél harmadik sikeréig tartó sorozatállása. A párharc újabb, egyben utolsó összecsapása ma lesz a Kaposvár arénában. A Kométa KVG 18 órára várja a szurkolókat.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 17 fok körül, délután pedig 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorobol. A hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom a világ.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és mintegy 500 önkormányzati tűzoltóság, emellett több mint 200 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk elnevezésű programhoz a kaposvári állomás is csatlakozik. A Somsics Pál utcai tűzoltóságon délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. Az érdeklődők testközelből ismerhetik meg a tűzoltóhivatást, lesz próbariasztás, de filmvetítés és interaktív kérdőív is, a kicsik pedig még a tűzoltók öltözékét is felpróbálhatják. Élet a középkorban címmel családi napot tart Kaposszentjakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény honlapján megjelent felhívás szerint a Szentjakabi Bencés apátság romkertjében június 6-án várják egész napos programsorozattal az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. Megvan a Fidesz új frakcióvezetője Budapesten, Szepesfalvi Anna lesz Szentkirályi Alexandra utódja. A Fidesz fővárosi képviselője a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy Szentkirályi Alexandra után őt jelölték frakcióvezetőnek. A Fidesz frakció változásairól Szepesfalvi Anna elmondta, egyelőre nem egészülnek ki új emberekkel.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 17 fok körül, délután pedig 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Láthatom mosolyt csalva,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Egészségnap lesz szerdán Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár program közösségi oldalán megjelent felhívás szerint május 27-én reggel 9 és 15 óra között a Kossuth térre várják mindazokat, akik kíváncsiak egészségük állapotára. Az eseményen egyebek mellett vérnyomás, pulzus és vércukorszintmérés, EKG-vizsgálat, koleszterinszint meghatározás és testösszetétel elemzés várja az érdeklődőket, de előadások is színesítik az egészségnapot. Fontos, hogy aki szeretne részt venni a szűrővizsgálatokon, mindenképpen vigye magával a személyi igazolványát és a tajkártyáját. A közleményben azt is kiemelték, hogy a helyszínen regisztrálni kell majd a szűrésekre. Először csak a füstöt látták, hamarosan azonban már a tüzet is észlelték azok a berzenceiek, akik péntek kora hajnalban riasztották a tűzoltókat. A Somogyvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint a lángok a berzencei ház padlás terében csaptak fel, ezt észlelték az ott lakók. Az elsőként helyszínre érkező helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították az épületet, majd a csurgói önkormányzati és a nagyatádi hivatásos tűzoltók megbontották a tetőt és eloltották a tüzet. Az esetben senki nem sérült meg, a lakóknak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében. Ezt a borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közölte szombaton. A tájékoztatás szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A tűzoltók még aznap délelőtt eloltották a tüzet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 17 fok körül, délután pedig 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Andám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat, oh, yeah, a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Új vezetési struktúrát javasol a Megyei Jogú Városok Szövetségében Szita Károly. Erről a kaposvári polgármester beszélt a Rádió Moston. A szövetség elnöki tisztét betöltő településvezető elmondta, a parlamenti választások után minden alkalommal áttekintik, hogyan tudják a leghatékonyabban képviselni a szövetséget alkotó 25 nagyváros érdekeit. Szita Károly beszámolója szerint a legutóbbi közgyűlésen azt javasolta a polgármestereknek, hogy keressenek egy új struktúrát, amely a kormányváltás után is biztosítja a városok érdekképviseletét. Szita Károly úgy fogalmazott, egy elnök-társelnöki rendszer mellett erősebb és bővebb elnökséget tartana célra vezetőnek. Kaposvár polgármestere azt is elmondta, szívesen átadná az elnöki pozíciót, de eddig nem volt önként jelentkező a posztra. Fülemületúrán vehetnek részt a madárbarátok a jövő hétvégén. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket május 30-án. A szombati túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne fülemületúrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, de az egyenruhások felkészültek arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Ez a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletén hangzott el Balatonlellén. A soros elnök Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya elmondta, a bizottság munkája Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye turisztikai övezeteire terjedt ki. A rendőrfőkapitány azt is közölte, hogy míg korábban Somogyban jelentette a legtöbb rendőri munkát a nagy rendezvények biztosítása, ez mára inkább Fejér vármegyét érinti. Kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttolódik Balatonlellére. A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a Tiszaújvárosi üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására, közölte a vállalat szombaton. Azt is hozzátették, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a miskolci és a debreceni kórházzal, és mindenben támogatják a sérült kollégákat és családjaikat. Hangsúlyozták azt is, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat tárolójából Kaliforniában. A hatóságok mintegy 40 ezer lakost szólítottak fel otthonaik elhagyására. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok azon dolgoznak, hogy a körülbelül 26 ezer liternyi veszélyes anyagot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön észlelték, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik, majd élénk, néhol erős lökések. Délelőtt 22 fok körül, délután pedig 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Kaposvár. FM 91.2.
1: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe. Van olyan nap, hogy belehalsz a csendbe.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A trianoni békediktátum 106. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megemlékezést tartanak Kaposváron június 4-én. A város önkormányzata 11 órától a Berzsenyi Parkba várja a kaposváriakat a közös tiszteletadásra. Beszédet mond dr. Nánai Mihály, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnöke, az MTA köztestületi tagja. Az eseményen a Dériné Vándor Színtársulat, a Materi Prónai Művészeti Intézetének színművész hallgatói, valamint a Somogy Tánc Együttes közreműködnek. Elméleti és gyakorlati feladatokban is meg kellett felelniük azoknak a tűzoltóknak, akik a közelmúltban adtak számot tudásukról Kaposváron. A Látrányi Önkéntes, valamint a Kadarkúti, a Tabi, a Böhönyei és a Balatonboglári önkormányzati tűzoltók 40 órás felkészítésen vettek részt. Ezen tűzoltás vezetői, mentésvezetői ismereteket szereztek, gyakorolták a rádióforgalmazást és a sérültekkel való kommunikációt. A gyakorlati vizsgán tűzesetnél, autóbalesetnél és viharkárnál egyaránt bizonyítaniuk kellett. A felkészítés végén 8 somogyi tűzoltó tett sikeres vizsgát. Belátható időn belül több százezer magyar családnak a rendelkezésére áll az áfa csökkentés, az adócsökkentés, a nyugdíjas szépkártya bevezetése vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, jelentette ki a miniszterelnök az egyik hazai kereskedelmi csatornának adott interjújában. Magyar Péter elmondta, az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul. Hangsúlyozta, a Tisza párt a programjában több százezerre tette azoknak a rászoruló gyermekeknek a számát, akiket érinthet ez az intézkedés. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház Energiaügyi és Kereskedelmi Bizottsága 48-1 arányban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást, megszüntetve az évente kétszeri óraátállítást. Donald Trump is üdvözölte a kezdeményezést, amelynek elfogadásához még a képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Több mint 760 millió forinttal lett gazdagabb valaki, elvitték az ötös lottó főnyereményét. A 21. héten megtartott sorsolás nyertes számai, a 12-es, a 33-as, a 39-es, az 53-as és a 74-es. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint egyetlen darab teli találatos szelvény volt, nyereménye 763.637.560 forint. A négy találatosok egyenként 1.308.430 forintot, a hármasok pedig 19.615 forintot érnek. A két találatos szelvényekért 2.890 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az ötös lottón 180 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik, majd élénk, néhol erős lökések. Délelőtt 22 fok körül, délután pedig 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám!
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Car Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottam. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Élménydömpinggel ünnepelték a gyereknapot a kinizsisek pénteken. Az iskola, mint minden évben, idén is gyermeknapi programsorozattal lepte meg tanulóit. Ezen megünnepelték a 7 évvel ezelőtt ültetett fájuk évfordulóját. A rendőrök segítségével ügyességi pályán remekelhettek, de még helyben sütött fánkot is kaptak. A könyvtárban robotika foglalkozás várta az érdeklődőket, a tornateremben pedig interaktív előadás szórakoztatta a tanulókat. Az intézmény igazgatója Gelencsér Zsolt szerkesztőségünknek elmondta, a tanév vége felé közeledve már sokadik éve rendeznek iskolai gyereknapot. Hangsúlyozta, hogy az eseménynek közösségépítő ereje is van, a közös kikapcsolódás ugyanis erősíti a barátságokat és elsimítja az esetleges nézeteltéréseket. Évadzáró nyárköszöntő családi napot tart a Csiki. A Kaposvári Színháza közösségi oldalán adott hírt a június 21-i eseményről. A színházparkba szervezett szórakoztató délutánt gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók teszik színessé. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar nosztalgia koncertjével zárul. Magyarország záros határidőn belül elérheti az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Ezt a miniszterelnök mondta szombaton az egyik kereskedelmi televíziónak nyilatkozva. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat és beindul a magyar gazdaság, akkor az legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. A miniszterelnök hozzátette, ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től és tudják tartani a növekedést, akkor Magyarország záros határidőn belül elérheti az uniós átlagot. Magyar Péter emlékeztetett arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a mocsári teknősök a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. A szakemberek figyelmeztettek, hogy a teknősök mellett a kígyók, gyíkok, sünök is megjelenhetnek az utakon, így rájuk is fokozott figyelemmel kell lenni. Híreink végén pedig sport. 58. alkalommal rendezett úszóverseny Csík Ferenc emlékére Kaposvár. A város szülötte 90 évvel ezelőtt a berlini olimpia 100 méteres gyorsúszó döntőjében nyert aranyérmet Magyarországnak. Emlékét a Somogyi vármegye székhely többek között a minden évben megrendezett úszóversennyel őrzi, ami ebben az esztendőben a pünkösdi hétvégén zajlott. Idén 25 csapat, több mint 300 sportolója érkezett a városba, hogy részt vegyen a rangos megmérettetésen.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Délelőtt 22 fok körül, délután pedig 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Május 25-e van, hétfő, pünköst hétfő egészen pontosan, és egy picit rendhagyó módon rádiózunk mi is itt a 91.2 Rádió Mostan, hiszen munkaszüneti nap a mai, és a városban odakint is igen-igen kevesen róják ezekben a percekben az utakat, alig találkoztam autóval a stúdió felé, de mi itt vagyunk azért, hogyha ti úgy döntötök, hogy jó zenék társaságában töltenétek a pünköst hétfő délelőttjét, akkor megtehessétek. A mikrofonnál a Rót Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat, Bán Évának pedig köszönöm a híreket, 8 órakor várjuk vissza majd ugyanitt Kaposvár rádiójában. Én pedig a mai délelőtön is várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670-32-32-355-re. Írjátok meg, hogy mivel töltitek az időt, mit terveztek a mai napra, hogy vagytok, mit látok az utakon, bármire nyitottak vagyunk. És értelemszerűen az érdekes infók mellett hozzuk a legjobb zenéket is. A One Republic és a Runaway érkezik nem sokára, jön a Konyha zenekar is a Földrevaló című dalával, most pedig Joel Corey, Jax Jones és Charlie XCX nyitja az órát az Out-Out-tal.

Szép reggelt mindenkinek, ez volt a Script dala a Superheroes a rádió mostan, és hát van valami különleges hangulata az ilyen reggeleknek, mint a mai, nem csörög annyi ébresztő, nem sürget annyira az óra, és mint hogyha a város is egy kicsit lassabb tempóra váltott volna, ilyenkor az embernek jut ideje arra, amire a hétköznapokban talán kevesebb, egy nyugodt reggelire, egy hosszabb kávéra a teraszon, egy családi beszélgetésre, vagy akár csak arra, hogy megálljon néhány percre, és élvezze a pillanatot. Pedig sokszor pont ezek a legegyszerűbb dolgok adják a legtöbb energiát. Egy mosoly, egy közös séta, egy telefonhívás valakinek, akire régóta gondolunk, és nem kell mindig nagy dolgokban keresni a feltöltődést. Akár otthon pihentek, akár úton vagytok, akár a hosszú hétvége utolsó napját próbáljátok még egy kicsit kihasználni. Kívánom, hogy legyen benne valami, ami miatt este azt mondjátok, igen, ez egy jó nap volt. Most pedig jöjjön egy dal, amelynek már a címe is azt sugallja, hogy az igazi érzések nem a képernyőkön, hanem a való életben születnek. Lizzo egy tavalyi szerzeménye érkezik, a Love in Real Life, ami sokak szerint egy új zenei korszak nyitánya nála, amelyben a funk, a pop és az élő hangszerelés is nagyobb szerepet kap. Most pedig így szól a rádió mostan.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 25-e van, kedves hallgatók, Orbán napja, de nem a vezetéknévre, hanem a keresztnévre gondolunk. Az Orbán egy latin eredetű név, jelentése városi, finom, művelt, udvarias ember. Az Orbán név érzékeny személyiség kialakulását segíti, kedveli a csendes tevékenységeket, melyeket egyedül végezhet. Gyorsan dolgozik, de csak akkor, ha nagyon érdekli az, amivel éppen foglalkozik. Ugyanakkor, ha valamiben egyhangúságot vél felfedezni, akkor az érdeklődése alább hagy. Ez sokszor vezet ahhoz, hogy a megkezdett dolgokat félbehagyja. Békére és biztonságra vágyik, mivel elképzelései gyakran túlságosan idealisták, nem egyszer előfordul, hogy csalódás éri, és ilyenkor fájó magányt érez. Hát kedves Orbánok, kívánok nektek boldog névnapot, bár egy olyan ritka keresztnévről beszélünk, hogy én nem is tudom, hogy ismerek-e egyáltalán olyan embert, akit Orbánnak hívnak, a vezeték név az teljesen más helyzet. Olyat ismerünk. Na de kedves hallgatók, mindenki, aki ma ünnepel akár névnapot, akár születésnapot, azt kívánjuk neki, hogy legyen egy csodás napja, érkezik egy infobox, majd hozok nekik ajándékul egy dalt is.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Skoda.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Ha a lefolyót beszélni tudna.
7: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
6: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
8: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: 4,5 perccel járunk 7:30 után, május 25-én, és mint korábban is mondtam, Orbán napja van ma, úgyhogy kedves hallgatók, mindenkinek, aki ma ünnepel, akár névnapot, akár születésnapot, akár valamilyen más jeles eseményt, nekik szól a következőkben Meduzától és Dermot Kennedytől a Paradise Rádió Moston. In the

0: programajánló.
1: Egy jótékonysági eseményt ajánlok figyelmetekbe a holnapi napra. A Református Egyházközség szervezi a Református templomban a jótékonysági pünkösdi hangversenyt, ahol közreműködnek a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és a Somogyvár megyei Durácki Egymit tanulói, és az esemény egészen pontosan holnap 18 órakor kezdődik. Szeretettel várnak mindenkit a jótékonysági hangversenyre, ahol a támogatásotok a teljes értékű életért alapítványt segíti, és én arra biztatok mindenkit, aki szereti a fiatal, tehetséges gyerekek előadását, szereti a komoly zenét, és szeret segíteni, legyen ott holnap a Református templomban, Kaposváron, 18 órakor.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. 91.2. Rádió Most.

Közeledünk a 8 órához, és Báni Éva híreihez, de előtte még hallgassuk meg ennek az órának az utolsó dalát is. A következő előadó neve talán elsőre nem mindenkinek cseng ismerősen, pedig 1999-ben a Love and Lauter című albumán a No Matter című dala igazán nagy robbanás volt. A dal Németországban és Ausztriában is felkerült a slágerlistákra. Németországban például 20 hétig szerepelt a legjobbak között. Jack Radix egy jamaikai reggae énekes, aki a 90-es években volt különösen népszerű, és több nemzetközi sikert is elért. A magyar rádiós közönség számára talán kevésbé ismert név, de a reggae és a reggae pop világában komoly karriert futott be. Most pedig a No Matter című dala itt szól a rádió moston. Sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Pörgesse fel üzleti ügyeit az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Egészségnap lesz szerdán Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár program közösségi oldalán megjelent felhívás szerint május 27-én reggel 9 és 15 óra között a Kossuth térre várják mindazokat, akik kíváncsiak egészségük állapotára. Az eseményen egyebek mellett vérnyomás, pulzus és vércukorszintmérés, EKG vizsgálat, koleszterin szint meghatározás és testösszetétel elemzés várja az érdeklődőket, de előadások is színesítik az egészségnapot. Fontos, hogy aki szeretne részt venni a szűrővizsgálatokon, mindenképpen vigye magával a személyi igazolványát és a tajkártyáját. A közleményben azt is kiemelték, hogy a helyszínen regisztrálni kell majd a szűrésekre. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és mintegy fél száz önkormányzati tűzoltóság, emellett több mint 200 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk elnevezésű programhoz a kaposvári állomás is csatlakozik. A Somsics Pál utcai tűzoltóságon délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. Az érdeklődők testközelből ismerhetik meg a tűzoltó hivatást, lesz próbariasztás, de filmvetítés és interaktív kérdőív is, a kicsik pedig még a tűzoltók öltözékét is felpróbálhatják. Élet a középkorban címmel családi napot tart Kapos Szent Jakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény honlapján megjelent felhívás szerint a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében június 6-án várják egész napos programsorozattal az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. Fülemület úrán vehetnek részt a madárbarátok a jövő hétvégén. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket május 30-án. A szombati túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról, és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne Fülemület úrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Délelőtt 22 fok körül, délután pedig 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Szép reggelt, szép reggelt, ezúttal Little Miss dala, Sweet Melody, úgyhogy édes dalamokkal indul ez az óra itt a rádió mostan. Reméljük jól indul a reggel, akár otthon kortyoljátok az első kávét, akár már esetleg úton vagytok valahová, ezen a nyugodtabb hétfő reggelen. Na de most egy friss újdonság következik. A Papa Roach neve már több mint két évtizede meghatározó a rockzenében, és idén sem lassítanak. A See You in Hell különlegessége, hogy a Netflix népszerű animációs sorozata, a Devil May Cry második évadához készült, ráadásul az indiai rapper Hanuman Kind is közreműködik benne. A zenekar szerint a dal egy tudatos visszatérés a súlyosabb gitár riffekhez és a keményebb hangzáshoz. Most pedig nálunk a rádió mostan hallhatjátok.

A Saturdays-t és Sean Paul-t hallgattuk, a What About Us pörgött a 91.2-n. 6,5 perccel már, 8:45 után járunk, drága hallgatók. És hogyha szerdán délután valamilyen okból kifolyólag úgy döntöttök, hogy leugornátok egy picit a Balatonpartra a meló után, sétálni, egyet fagyizni, élvezni a víz hangulatát, társaságát, akkor elmehettek egy jó kis előadásra is Balaton lellén, mégpedig a Városi Művelődési Ház és Könyvtárban, szerdán 17 órakor egészen pontosan, azaz 27-én, ott Kis Kozma Georgina, a Matthias Corvinus Collegium Ifjúságkutató Intézetének igazgató helyettese tart előadást, Sztereotípiákon innen és túl, 4 állítás a mai fiatalokról címmel. Úgyhogy ha közben összeszeretnétek hozni a kellemest a hasznossal, és a kis balatonparti sétát ötvöznétek egy izgalmas előadással, és jobban megismernétek a mai generációt, akkor ugorjatok be erre az előadásra is a Városi Művelődési Ház és Könyvtárban. Mi pedig zenével folytatjuk, érkezik Alex Warren és a Fever Dream nem sokára, előtte pedig a Halott Pénzt és Rúzsa Magdit hallgatjuk, ez a Szeretni, akit nem lehet.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 25-e van, pünköst hétfő, hamarosan pedig külön beszélünk is erről a napról. Ugyanakkor, ahogy a névnaposoknál is említettük, a mai nap Orbán napja. 287 éve tartja úgy a hagyomány, hogy Orbán a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa és a fagyos szentek közé tartozik. 63 éve Afrika napja, május 25-e, ráadásul nemzetközi törölköző nap is a mai. Erről is beszélünk majd külön. 87 éve született Ian McKellen, angol színész, az egyik leghíresebb film, amiben láthattuk a Gyűrűk ura trilógia, Gandalfot játszotta benne. 72 éve Vietnámban meghalt Robert Capa, világhírű magyar riportfotós, haditudósító. 49 éve először mutatták be a Csillagok háborúja című amerikai sci-fi filmet 1977. 05.25-én. Aztán ma 26 éve Libanon nemzeti ünnepe is a mai. 82 éve született Frank Oz, a Szezám utca és a Muppet Show megalkotója, és végül, de nem utolsó sorban, ma 4 éve, 60 éves korában meghalt Andy Fletcher, az angol Depeche Mode együttes alapító tagja. Úgyhogy, kedves hallgatók, érkezik egy Infobox a rádió mostan, utána pedig Andy Fletcherre emlékezünk a Depeche Mode-dal, jön a folytatásban a Personal Jesus.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Emlékszel az AHA-ra?
3: Persze.
2: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az AHA-t. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
3: most is jó.
2: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
3: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
2: A CD, de hogy volt CD nem akkor
3: volt CD.
2: Még? Ne, hát lemez. Ez még bakelit, persze, ez még a vinil korszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA
3: egyik lemezét.
2: Az zsebpénzem az el is ment rá, igen.
3: Akkor nem ettél abba a hónapba.
2: De mert anyukám még rendesek voltak azért.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Társasházban élsz?
6: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
6: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
6: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottam. Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2

0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Olyan régen nem foglalkoztam az időjárás előrejelzéssel, hogy most már engem is érdekel, hogy mire számíthatunk a következő napokban. Na de hát az előrejelzések szerint egyelőre úgy néz ki, hogy tovább melegszik az idő, és beköszönt a kánikula. Több hullámban érkezik a száraz meleg levegő, a legmagasabb nappali hőmérsékletek hétfőn már elérhetik, majd kedden át is léphetik a 30 fokot. Hazánk időjárását egy tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon alakítja, a magas nyomású légköri képződmény távol tartja tőlünk a frontokat, ugyanakkor áramlási rendszerében afrikai eredetű száraz meleg levegőt szállít fölénk, hétfőtől néhány fokkal tovább erősödik a nyár, helyenként már kánikulai meleg várható, szerdán tetőzhet a meleg hullám, majd csütörtökön egy hidegfront hatására már csökken a hőmérséklet. Aztán csütörtökre 5-7 fokkal felfrissül a levegő, ami annyit jelent, hogy 23-25 Celsius fokra számíthatunk, majd a hétvégén várhatóan visszatér a kánikula, hogy jövő héten megint 30 fok közeli hőmérsékletekre számíthatunk. A hetünk csodálatos lesz, most lehet autót mosni, mert esőre nem számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: 91.2 Rádió Most.
3: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Fölényes győzelemmel zárta a pontvadászatot a Rákóczi. Elvitték az ötös lottó főnyereményét. 9 óra van, jó napot kívánok! Ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Magabiztos győzelemmel zárta az NB3-as labdarúgó bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöldfehérek vasárnap a 30. fordulóban a sereghajtó már biztos kieső Dombóvár gárdáját fogadták, és verték meg 6-2 arányban. A házigazdák góljain Bene, Rácz, Májer és Hampuk osztozott. Utóbbi játékos mester 3-ast rúgott. Jenei Gyula tanítványai így a tabella 3. helyén zárták a pontvadászatot. Pünköst hétfőn ismét megelevenedik a múlt a Szennai Skanzenben. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény illatos bodzás palacsintával, népi játékokkal, bábszínházi előadással, májusfa kitáncolással, élőszavas mesemondással, kézműves játszóházzal, helyi termékekkel és hamisítatlan zselici vendégszeretettel várja az érdeklődőket. Márton Áron gondolataival köszöntötte a csíksomjói pünkösdi búcsú résztvevőit Székely János püspök, aki az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékek fontosságáról beszélt a híveknek. A szónok elmondta, a magával hozott pásztorbot a csónakban ülő Krisztust ábrázolja, aki lecsendesítette a vihart. Szerinte ma is számos vihar nehezíti az emberiség életét, de az életünk csónakjában ott van velünk Jézus, belé kell kapaszkodni, belőle kell erőt meríteni. Krisztus prófétákat, szenteket is adott, akik segítenek megmaradni a helyes úton. Ezek közül 3-at, a 130 éve született Márton Áront, a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferencet és a Csíksomjón is tisztelt Szűz Máriát állította példaként a zarándokok elé. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök, közölték vasárnap a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a kinevezettek népsora azt mutatja, hogy a kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Az új államtitkárok átlag életkora 49 év. Végzettség alapján a jogi, a közgazdasági, a műszaki, informatikai és a társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Több mint 760 millió forinttal lett gazdagabb valaki, miután egyedüliként adott fel teli találatos szelvényt az ötös lottón. A legutóbbi sorsoláson a következő számokat húzták ki. 12, 33, 39, 53, 74. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négyesek egyenként 1.308.430 forintot érnek, a hármasok 19.615, a kettesek pedig 2.890 forintot fizetnek. A következő héten várhatóan 180 millió forint lesz a főnyeremény összege.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását ma is egy anticiklon alakítja, ezért túlnyomóan napos, száraz idő várható, helyenként megélénkülő északnyugati széllel. A csúcshőmérsékletek megközelíthetik a 30 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Hála és köszönet a hírekért Gulyás Lórántnak. Bizony, időközben váltás történt hírszerkesztői fronton. Évusnak kívánunk szép napot, jó pihenést, Lórit pedig köszöntjük a fedélzeten. Óráról órára ő hozza ma a legfontosabb információkat itt a Rádió Most FM 91.2-n. Én pedig Rót Balázsi Hunor vagyok, és várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670 32 32 355-re. Ma délelőtt is egészen egy óráig leszek itt veletek. És pörgessük fel ezt a napot, május 25-ét, pünköst hétfőt. Hamarosan el is árulom azoknak, akik esetleg nem tudnák, hogy miért is jeles nap a mai, vagy mit jelent a pünköst hétfő, vagy egyáltalán miért van munkaszüneti nap. Erről beszélgetünk nem sokára. Na de előtte koncentráljunk a zenékre. Svédországból jön a folytatásban az Ace of Base és a Happy Nation. Meghallgatjuk Horváth Tamás újdonságát, a 100-szor szépet, most pedig Alan Walker és Zac Abel közösebb pörög az Endless Summer a Rádió Moston.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ale Farbent és Justin Jessot hallgattuk, ez volt az As Far As Feelings Go, már 3,5 perccel túlpörögtük magunkat 9:50, és hát pünköst hétfő van, ezért sokaknak nem a munkával, hanem a pihenéssel indul a mai nap, de vajon miért munkaszüneti nap ez a hétfő? A pünkös neve a görög Pentecostes szóból ered, amelynek jelentése 50. Húsvét után 50 nappal ünnepeljük. A keresztény hagyomány szerint ez a Szentlélek eljövetelének ünnepe, amelyet sokan a keresztény egyház születésnapjaként is emlegetnek. A néphagyományban a pünkösd a vidám közösségi események ideje volt, ilyenkor rendezték a pünkösdi királyválasztást, ahol a legények ügyességi versenyeken mérhették össze erejüket, és ez volt az udvarlás, a párválasztás egyik fontos időszaka is. Magyarországon egyébként 1993 óta ismét munkaszüneti nap a pünkösd hétfő, így ma érdemes egy kicsit lassítani, feltöltődni és kihasználni a hosszú étvége utolsó óráit Kaposváron is, és élvezni a legjobb zenéket. Ti Dennyvel folytatjuk, ez a Csók király a Rádió Mosta.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Ha lemaradtál a korábbi időjárás előrejelzésünkről, akkor figyelj, mert jó hírt hoztam. A mai napon túlnyomóan napos, száraz idő várható, az északnyugati szél megélénkül és a nappali hőmérsékletek, képzeljétek el, hogy 28-30 fok között alakulnak, késő estére is mindössze 22-25 fok közé hűl a levegő. Aztán kedden napos, száraz idő várható, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyolfelhőzet, az északi északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak. Aztán szerdán változóan gomoly felhős, többnyire napos idő várható, néhol előfordul egy zápor, zivatar, az északi szél megerősödik, a hajnali hőmérsékletek 15-18 fok között alakulnak, míg a délutáni órákban már 30-32 fokot is mérhetünk. Aztán csütörtökre 5-7 Celsius fokkal felfrissül a levegő, majd a hétvégén várhatóan újból visszatér a kánikula.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
0: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Nézzük is, hogy mit tartogatnak a mai napra a csillagok. Kedves Kos, végre te is úgy érezted, hogy kisimulnak körülötted a dolgok. A Hold és a Jupiter támogató fényszöge különösen kedvez neked. Egy jó hír, váratlan meghívás vagy szerencsés fordulat bearanyozhatja a napodat. A Nap-Neptunusz szextil különösen érzékenyebbé és intuitívvá tesz. Hallgass most a megérzéseidre, mert nagyon pontosan sugnak. Bika. Nagyon harmonikus energiák vesznek körül pünköst hétfőn. Ha a Bika Mars stabilitást és kitartást ad, akkor a Hold és az Uránusz kapcsolat kellemes meglepetést jelezhet. Pénzügyekben is jó hírt kaphatsz, vagy olyan ötlet jut eszedbe, ami később pluszbevételt hozhat. Ma tényleg érdemes nyitott szemmel járni. Ikrek. A mai nap neked különösen inspiráló, az Ikrek nap és a Neptunusz kapcsolat szinte mágnesként vonza hozzád az érdekes embereket és lehetőségeket. Egy beszélgetésből vagy üzletből sokkal több lehet, mint elsőre gondolnád. A kreatív energiáid nagyon erősek, használd ki. Rák. A tegnapi feszültségeket mintha elfújták volna. A Hold kedvező fényszögei nagyon jó közérzetet adnak neked a pünköst hétfőre. Családi ügyekben vagy otthonnal kapcsolatos témákban most szerencsés fordulat jöhet.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Kifejezetten jó nap ez neked. A Hold és a Jupiter szextíriek könnyedséget, jókedvet és sikerélményeket jelez. Érhet egy olyan

0: egyszerre minden szebbnek és könnyebbnek tűnik, most újra visszatalálsz a lelki egyensúlyodhoz. A Jupiter és az Uranus támogató fényszöge miatt akár váratlan pénzügyi szerencse, vagy egy nagyon kedvező lehetőség is megjelenik előtted. Skorpió. A mai nap spirituális felismeréseket is hozhat, a Nap és a Neptunus harmonikus kapcsolata miatt különösen erős az intuíció. Szinte előre megérzed, mire készül a másik ember. Bármilyen témában jól jöhet ez a hatodik érzék, mert most remek döntéseket hozhatsz.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez a mai napra már a horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, végre fellélegezhetsz. Szuper nap jön, felemelő élményekkel, jó hangulatú beszélgetésekkel. A Jupiter támogatása miatt most különösen szerencsés lehetsz utazással vagy pénzügyekkel kapcsolatban. Egy spontán program pedig sok örömet hozhat neked, főleg ha szingli vagy. Bak! Most végre úgy érzed, hogy kezdenek helyükre kerülni a puzzle darabkák. A Mars fényszöge lendületet ad, igazán van kedved minden családi programhoz. A Hold és a Jupiter segít, hogy elrendezz egy régi ügyet, méghozzá a legszebb.

0: szerencsésebben. Vízöntő. Kifejezetten inspiráló nap vár rád, az Uránus szuper fényszöge váratlan ötleteket, izgalmas találkozásokat és új lehetőségeket jelez, lehet, hogy hallasz valamiről, ami alaposan felkelti az érdeklődésedet. Történhet valami, ami visszaadja a hitedet egy számodra fontos személlyel kapcsolatosan. Halak. A Nap és a Neptunusz csodálatos kapcsolata neked különösen kedvez, ma szinte mágikus érzékenységgel ráérzel arra, mire van szükséged, és arra is, mire nincs. Ma igazán közel kerülhetsz a párodhoz, vagy egy másik szerettedhez.
1: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Egy régi ATB-dal 2024-es újragondolását hallgattuk a Dopamine közreműködésével, ez volt a Don't Stop a rádió mostan. Hamarosan 10-et üt az óra, újból jön Gulyás Lóránt hírekkel itt a 91.2 rádió mostan, utána pedig jövök én is vissza, de most az órát Usher, Lil Jon és Ludacris zárja a jével.

0: Reklám.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvár Kár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
4: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Gázolt a vonat Balatonszemesnél. Hazai pályán lehet bronzérmes a KKK. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt köszönti Önöket. 18 órától hazai pályán szerezheti meg a bajnoki bronzérmet a Kométa KVG Kaposvári KK. Ez lesz a harmadik helyért zajló párharc ötödik, azaz utolsó összecsapása. A paksi atomerőmű elleni csatában Szőke Balázs, a KKK edzője szerint a dobóforma és a lepattanózás lehet a döntő tényező. Elütött egy embert a vonat vasárnap délután Balatonszemesnél. A baleset a dél-balatoni vonalon okozott fennakadásokat. A helyszínelés végéig Szántód és Balatonboglár között egy-egy szakaszon ugyanis csak komoly korlátozásokkal közlekedhettek a járatok. Az utasokat pótlóbuszok szállították. Kutya Vidám Park nyílt a közelmúltban Balatonlellén. A Szent István úton 12 millió forintból alakították ki az 1500 négyzetméteres létesítményt. A játszótéren minden olyan elem megtalálható, amire szüksége lehet az ebeknek és a gazdiknak, hogy le tudják vezetni az energiájukat. A tóparti településen a kutyás turizmus szeretnék fellendíteni ezzel a beruházással. Több mint 760 millió forinttal lett gazdagabb valaki, miután egyedüliként adott fel teli találatos szelvényt az ötös lottón. A legutóbbi sorsoláson a következő számokat húzták ki. 12, 33, 39, 53, 74. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négyesek egyenként 1.308.430 forintot érnek, a hármasok 19.615, a kettesek pedig 2.890 forintot fizetnek. A következő héten várhatóan 180 millió forint lesz a főnyeremény összege. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő homiliájában kijelentette, a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyből az egyháznak főszerepet kell vállalni. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat vasárnap Montrealban, ezzel 43 pontra növelte előnyét az összetettben. Másodikként a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba, míg a dobogó legalsó fokára a Red Bull színeiben a négyszeres VB győztes holland Max Verstappen állhatott fel. A viadalt rekordszámú 360 ezer néző izgult a végig a helyszínen. A szezon két hét múlva Monakóban folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
6: Térségünk időjárását ma is egy anticiklon alakítja, ezért túlnyomóan napos, száraz idő várható, helyenként megélénkülő északnyugati széllel. A csúcshőmérsékletek megközelíthetik a 30 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
7: Már a 10 óra is a múlt és szép délelőttöt, csodálatos időjárásunk van, napsütés, hétfő és ráadásul munkaszüneti nap, hát kell lennél több. Drága hallgatók, természetesen ma is arra biztatlak benneteket, hogy élvezétek ki a nap minden percét, hangulatát, a napsütést, engedjétek, hogy a D-vitamin beférkőzzön a bőrötökön keresztül a szervezetetekbe, és azt is, hogy a dalok beférkőzzenek a szívetekbe, a füleiteken keresztül. Mi itt a Rádió Moston mindent megteszünk ennek érdekében. Hamarosan pedig a generációk találkozásának lehettek fültanúi, hiszen Madonna érkezik, és Sabrina Carpenter. Tőlük a Bring Your Love című újdonságpörög, előtte pedig az órát Eminem nyitja a Houdinivel a

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

Miből énekelt, ezúttal Let Them Know a rádió moston, 3 perccel 4:11 után, és tudtátok, hogy május 25-e a nemzetközi törölköző nap. Elsőre viccesnek hangzik, pedig egy nagyon is komoly rajongói ünnepről van szó. Ezen a napon emlékeznek a kultikus sci-fi íróra, Douglas Adamsre, akinek legendás könyvében, a Galaxis Utikalauz Stopposoknak című regényben a törölköző a világ leghasznosabb tárgyaként szerepel. A könyv szerint egy igazán felkészült stoppos mindig tudja, hol a törölközője, és ez annyira népszerű gondolat lett, hogy a rajongók világszerte törölközővel a vállukon ünnepelnek ezen a napon, úgyhogy ha ma látsz valaki törölközővel a nyakában sétálni, ne lepődj meg, lehet, hogy éppen a Galaxist készül bejárni, de az legalábbis biztos, hogy nagy Galaxis Utikalauz stopposoknak rajongó, bár szerintem Kaposváron igen-igen ritka jelenség lehet ez, New Yorkban meg a világ nagyvárosaiban hamarabb találkozhatunk ezzel a jelenséggel. Most pedig találkozhatok egy kiváló fiúcsapattal és egy nagyszerű dallal, 1999-ből érkezik a Backstreet Boys és a Larger Than Life.

Ez volt Teddy Swims dala a The Door a rádió moston. Hamarosan 10:30-et üt az óra. Ajánló és társadalmi célú hirdetés érkezik a rádió moston. Az infoboxot követően pedig pörgetjük tovább a legjobb zenéket. Én pedig éppen azért, hogy el ne tekerjetek a 91.2-ről, hoztam egy zenei ajánlót, hogy lássátok, halljátok, miért is érdemes velünk maradni. Azért, mert a folytatásban jön DJ és az End of Beginning.

0: És itt lesz velünk még a Dead or Alive is, és a You Spin Me Round. Egy zseniális 1984-es felvétel, és hamarosan teljes egészében pörög itt a rádió moston.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Elmúlt 3:45 is, és egy picit tekintsünk vissza az időben. Május 25-e ugyanis egy igazán izgalmas napnak ígérkezik Kaposvár múltjában, történetében. Éppen ezért fontos kiemelni, hogy ma 140 éve ezen a napon született a Szepes vármegyei Szomolnokon Földvári Béla, kaposvári tanár, természettudós. 70 éve szintén ezen a napon látta meg a napvilágot Tabon Török Tamás író, rendező, dramaturg, a Dériné Vándorszíntársulat vezetője, neki pedig kívánunk boldog születésnapot, Isten éltesse sokáig. 65 éve dr. László Gyula egyetemi tanár Riprónai József művészetéről tartott előadást az Iparos Székház nagy termében. 1991. május 25-én nyílt meg a Gróf Aponyi Albert utca 29 szám alatt Steiner József épületgépész üzemmérnök öntött vaskája gyűjteménye, a város első magánmúzeuma. És végül, de nem utolsó sorban, egy kellemes rendezvényre is emlékezünk, hiszen ma 25 éve nyílt meg Kaposváron az első Festők Városa Hangulatfesztivál. Ezek történtek tehát Kaposvár múltjában, május 25-én. Ugyanakkor szintén visszatekintünk az időben 1984-re, hiszen akkor született meg a Dead or Alive dala és indult világhódító körútjára a You Spin Me Round, most pedig itt érkezik a Rádió Mostani.

0: Közlekedési információk.
1: Üzenetet kaptunk, mégpedig Roxana írt Facebook oldalunkon. Sziasztok, Utahban 7-es felé tartva trafipax van. Egy kék Skodából mérnek. További szép hétvégét mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves Roxana, hogy írtál, úgyhogy drága hallgatók, akik 7-es felé közlekednek, számítsanak a kék Skodára és bánjanak óvatosan a gázpedállal.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó!

0: Hírek most!
1: Pünkösdi forgatag a Sennai Skanzenben. Cristiano Ronaldo a legjobban kereső sportoló. 11 óra van, jó napot kívánok! A rádió most híreit Gulyás Lórántól hallják. Pünköst hétfőn ismét megelevenedik a múlt a Sennai Skanzenben. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény illatos bodzás palacsintával, népi játékokkal, bábszínházi előadással, májusfa kitáncolással, élőszavas mesemondással, kézműves játszóházzal, helyi termékekkel és hamisítatlan zselici vendégszeretettel várja az érdeklődőket. Magabiztos győzelemmel zárta az MV3-as labdarúgó bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöldfehérek vasárnap a 30. fordulóban a sereghajtó már biztos kieső Dombóvár gárdáját fogadták és verték meg 6-2 arányban. A házigazdák góljain Bene, Rácz, Mayer és Hampuk osztozott. Utóbbi játékos mester 3-ast rúgott. Jenei Gyula tanítványai így a tabella 3. helyén zárták a pontvadászatot. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a kinevezettek névsora azt mutatja, hogy a kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Az új államtitkárok átlag életkora 49 év. Végzettség alapján a jogi, a közgazdasági, a műszaki, informatikai és a társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Márton Áron gondolataival köszöntötte a csíksomjói pünkösdi búcsú résztvevőit Székely János püspök, aki az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékek fontosságáról beszélt a híveknek. A szónok elmondta, a magával hozott pásztorbot a csónakban ülő Krisztust ábrázolja, aki lecsendesítette a vihart. Szerinte ma is számos vihar nehezíti az emberiség életét, de az életünk csónakjában ott van velünk Jézus, belé kell kapaszkodni, belőle kell erőt meríteni. Krisztus prófétákat, szenteket is adott, akik segítenek megmaradni a helyes úton. Ezek közül 3-at, a 130 éve született Márton Áront, a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferencet és a Csíksomjón is tisztelt Szűz Máriát állította példaként a zarándokok elé. A szaudi Al-Nassr futballistája Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb rangsor szerint a portugál válogatott, 5-szörös aranylabdás játékos teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A 3. helyen is egy labdarúgó, az Inter Miami-t erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi boxoló Saul Alvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresetével.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását ma is egy anticiklon alakítja, ezért túlnyomóan napos, száraz idő várható, helyenként megélénkülő északnyugati széllel. A csúcshőmérsékletek megközelíthetik a 30 fokot is.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
2: Szép délelőtöt, szép napot Kaposvár, elmúlt 11 óra, reméljük, hogy jól telik a pünköst hétfő. Az időjárásra ma nem lehet panasz, a természet is arra biztat, hogy mozduljunk ki egy kicsit, találkozzunk a családdal, barátokkal, vagy egyszerűen csak élvezzük, hogy ma nem a hétköznapi rohanás diktálja a tempót. Persze, aki rutinos volt, az szombaton már gondoskodott mindenről, hiszen ma a legtöbb üzlet zárva tart, remélhetőleg a hűtő tele van, a grillre való előkészítve, a sütemény bekészítve, szóval már semmi más dolgunk nincs, mint kiélvezni a hosszú hétvége utolsó napját. Most pedig jöjjön két kiváló előadó közös dala. Calvin Harris és Rag & Bone Man korábban már hatalmas sikert aratott a Giant című dallal, a Lovers in a Past Life pedig 5 évvel később hozta össze újra a párost. A dal különlegessége, hogy Calvin Harris ezúttal ismét a dallamosabb, érzelmesebb elektronikus hangzás felé fordult, amit Rag & Bone Man karakteres hangja tesz igazán emlékezetessé. Közös daluk a Lovers in a Past Life pedig most az órát nyitja itt a rádió mostan.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Elton John és Dua Lipa közöse szólt Cold Heart a Rádió Moston. 4:12 után járunk, és jó, ha tudjátok, hogy szerdán ismét Kaposvárra érkezik a szűrőbusz. Május 27-én ugyanis reggel 9-től délután 3 óráig a Kossuth téren várják azokat, akik szeretnének tenni az egészségükért. A helyszínen ingyenes szűrővizsgálatok, állapotfelmérések, kockázatbecslés és egészségügyi tanács is elérhető lesz. Többek között anyajegyszűrés, szájüregirák szűrés, vérnyomás és vércukormérés, koleszterin szintvizsgálat, valamint 50 és 70 év közötti férfiak számára PSA szűrés is rendelkezésre áll. A szervezők pedig azt kérik, hogy vigyétek magatokkal a tajkártyátokat és egy érvényes személyazonosító okmányt. A program és a vizsgálat teljesen ingyenesek. Ne felejtjétek, a korai felismerés életeket menthet. Május 27-én tehát szűrőbusz a Kossuth téren reggel 9-től délután 3-ig, és azért is fontos, hogy minél többen elmenjetek és kihasználjátok ezt a lehetőséget, hogy Kaposvár 2030-ra elérje azt a célját, azt a törekvését, hogy az ország legegészségesebb városa legyen, és ehhez bizony a sportos életmód mellett kiemelten fontos az elővigyázatosság és a szűrések fontossága. Most pedig zenével gyógyítjuk a lelket, érkezik a folytatásban Lizzo és a To Be Loved, most pedig Pitbull és az I Know You Want Me a Rádió Moston.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this here's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: egy társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Már 11:30 környékén járunk, túl vagyunk egy társadalmi célú hirdetésen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, ti pedig a Rádió Mostot, Kaposvár rádióját hallgatjátok a 91.2-es frekvencián, és természetesen továbbra sem dőlünk hátra, továbbra is a legjobb zenéké lesz a főszerep, az energiáé, a jó hangulaté, a lendületé. Most pedig érkezik a szomszédból, a Baranyai megye székhelyről, Pécsről egy kiváló zenekar, a Halott Pénz és a Hajtól a Szívig című daluk, ami nem csak a szerelemről szól, hanem arról az útról is, amelyet két ember együtt tesz meg a külsőségektől egészen a valódi érzelmekig. A dal különlegessége, hogy egyszerre könnyed, nyári hangulatú és mégis személyes, ezért is vált gyorsan a zenekar koncertjeinek egyik közönség kedvencévé. Jöjjön tehát Marsalkó Dávid és slágere a Hajtól a Szívig itt a Rádió Mostan.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a 91.2 Rádió Mostot.
6: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Armand van Helden dalát, a My-My-My-t hallgattuk 3/4-12 után, és üzenetet kaptunk Zolitól. Szia Huni, természetesen veletek indult a mai napunk is, és nálunk ez a nap a kertészkedésről szól. Már lenyírtam a füvet, és megigazítom a sövényt, a virágágyásokban is akad egy kis tennivaló, aztán ha minden jól megy, délutánra végzünk a munkával, akkor pedig előkerülnek a kerti székek, behűtünk egy-két üdítőt, sört, és a családdal együtt élvezzük a pünköst hétfő hátralévő részét a teraszon. Mindenkinek kellemes pihenést és szép napot kívánok! Kedves Zoli, köszönjük szépen, hogy velünk vagy, jó munkát és kellemes időtöltést kívánok a mai napra. Igen, eljutott egyébként a világ oda, hogy az emberek, főként akik nem fizikai, hanem szellemi munkát végeznek, a szabad napukon alig várják, hogy dolgozzanak az udvaron, vagy a lehetőségeik szerint. Én is így vagyok ezzel, mert egy kis kerti munka, egy kis sövénynyírás, meccés, vagy fűvágás, fűnyírás, az egy picit kikapcsolja az agyat, és mondhatni aktívan pihen ilyenkor az ember. Úgyhogy mindenkinek kívánok kellemes időtöltést, aki ehhez hasonló feladatokat tűzött ki magának célul a mai napra. Harry Moody dalával folytatjuk, jön a Drunk Text, ez pedig neked szól, Zoli, köszi, hogy írtál.

0: Reklám. Pörgesse fel üzleti ügyeid az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika. A minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
0: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Skoda.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Siófokon startolt el a balatoni szezon. A szeretetről beszél Pünkösd ünnepén a pápa. Délban jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. 18 órától hazai pályán szerezheti meg a bajnoki bronzérmet a Kométa KVG Kaposvári KK. Ez lesz a harmadik helyért zajló párharc, ötödik, azaz utolsó összecsapása. A paksi atomerőmű elleni csatában Szőke Balázs, a KKK edzője szerint a dobóforma és a lepattanózás lehet a döntő tényező. Siófok polgármestere a hagyományokhoz híven idén is a pünkösdi szezonnyitón vette át a nyári főváros kulcsát. A Millennium Parki zenepavilonnál megkoszorúzták dr. Zálkányi Ferenc egykori főjegyző emléktábláját is, majd Dolhai Attila megkapta a Kálmán Imre emlékplakettet. Ezt követően egy felvonulás kezdődött a hajóállomásig. Ezen városvezetők, civil szervezetek, veterán autósok, fúvósok, hagyományőrzők, néptáncosok és zászlóforgatók vettek részt. Itt átadták a Siófok turizmusáért díjat, illetve a Varga Imre művészeti díjat. Előbbit a Balatoni Hajózási ZRT-nek, utóbbit könyvkata, Barcsai díjas festőművésznek ítélte oda a képviselőtestület. Elütött egy embert a vonat vasárnap délután Balatonszemesnél. A baleset a dél-balatoni vonalon okozott fennakadásokat. A helyszínelés végéig Szántód és Balatonboglár között egy-egy szakaszon ugyanis csak komoly korlátozásokkal közlekedhettek a járatok. Az utasokat pótlóbuszok szállították. Pünköst hétfőn ismét megelevenedik a múlt a Szennai Skanzenben. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény illatos bodzás palacsintával, népi játékokkal, bábszínházi előadással, májusfa kitáncolással, élőszavas mesemondással, kézműves játszóházzal, helyi termékekkel és hamisítatlan zselici vendégszeretettel várja az érdeklődőket. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta a 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő homiliájában kijelentette, a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyből az egyháznak főszerepet kell vállalni. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat vasárnap Montrealban, ezzel 43 pontra növelte előnyét az összetetben. Másodikként a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba, míg a dobogó legalsó fokára a Red Bull színeiben a négyszeres VB győztes holland Max Verstappen állhatott fel. A viadalt rekordszámú 360.000 néző izgult a végig a helyszínen. A szezon két hét múlva Monakóban folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
5: Térségünk időjárását ma is egy anticiklon alakítja, ezért túlnyomóan napos, száraz idő várható, helyenként megélénkülő északnyugati széllel. A csúcs hőmérsékletek megközelíthetik a 30 fokot is.
4: Időjárás jelentést hallott.
6: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: Pontosan 12 óra után járunk néhány perccel, és reméljük, hogy kellemesen telik ez a napsütéses pünköst hétfő. Sok helyen már készül az ebéd. Rottyog a leves, sül a hús a grillen, mások pedig éppen egy családi kirándulásból vagy délelőtti programból érkeznek haza. Biztos vagyok benne, hogy ilyen is akad. Bár a hosszú hétvége lassan a végéhez közeledik, azért még bőven van idő feltöltődni, kikapcsolódni és élvezni ezt a szép májusi napot. Ha pedig úton vagytok, kertészkedtek, főztök, vagy egyszerűen csak pihentek, mi továbbra is hozzuk a legjobb zenét. Reméljük, hogy a társaságunkat élvezitek. Most pedig egy friss újdonság következik, a brit énekes dalszerző Miles Smith érkezik, aki az elmúlt időszak egyik legnagyobb felfedezettje lett Európában. A Stargazing sikere után újabb érzelmes dallal jelentkezett, amelyben ismét a különleges hangja és a személyes történetmesélés kapja a főszerepet. Miles Smith érkezik, és a Hold Me in the Dark Kaposvár rádiójában.

Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

0: fuvarvár.
1: A Mattis dalát hallgattuk, a Metrós volt 2016-ból Kaposvár rádiójában. A pontos idő szerint már 4:15 után járunk 2,5 perccel, a mikrofonnál pedig változatlanul Rót Balázsi Hunor, és bár csodálatos időjárásunk van, és az is lesz a héten, azért én hoztam nektek egy kis érdekességet a villámlással kapcsolatosan, ugyanis egy villám nem csak az egyik felhőtől a földig csap le, hanem majdnem egy egész országnyi távolságot tesz meg. A meteorológusok nemrég hitelesítették a világ leghosszabb ismert villámát, amely elképesztő 829 kilométeres távolságot tett meg az Egyesült Államok felett. Ez nagyjából akkora út, mint ha Kaposvárról Münchenig húznánk egyetlen villámcsíkot az égre. A természet néha tényleg tud olyat produkálni, amit még a tudósok is csak évekkel később fedeznek fel a műhold felvételek elemzése során. Na de most maradjunk egy picit a zenéknél, Demi Lovato következő dala különleges helyet foglal el az énekesnő repertoáriában, hiszen a Let You Go egy személyes hangvételű szerzemény, amelyben a megszokottnál érzékenyebb oldalát mutatja meg a közönségnek. Ő érkezik tehát itt a Rádió Moston ezen a napsütéses délután.

0: Időjárás jelentés.
1: No, kedves hallgatók, fél egy környékén járunk még, és a közös útunk a mai napra hamarosan véget ér, de gondoltam, hogy azért előtte még egyszer elárulom nektek, hogy milyen időjárásra is számíthatok majd az előttünk álló napokban. A mai napot már sokszor elmondta ma is Lóránt is a hírekben, hogy nagyszerű időnk lesz, és hát bizony tovább melegszik az idő, beköszönt a kánikula. Hazánk időjárását egy tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon alakítja, a magas nyomású légköri képződmény pedig távol tartja tőlünk a frontokat. Áramlási rendszerében afrikai eredetű száraz meleg levegőt szállít fölénk. A mai naptól néhány fokkal tovább erősít a nyár, helyenként már kánikulai meleg várható, aztán ez szerdán tetőzik, majd csütörtökön egy hidegfront hatására csökken a hőmérséklet, de ez a hőfokokat illetően úgy néz ki, hogy ma 18-30 fokig melegszik a levegő, holnap már 31 Celsiust is mérhetünk, akár csak szerdán, de szerdán még 32 Celsiusig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, aztán csütörtökön és pénteken egy picit hűvösebb lesz, 23-27 fokos meleg hőmérsékletekkel, de lényegében a jövő hét végére, szombatra, vasárnapra ismét visszatérnek a 30 Celsius fokok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 91.2. Rádió Most.

Ő volt Jazz Glyn és az All I Am-et hallgattuk a 91.2-es frekvencián Kaposvár rádiójában a Rádió Moston. Köszöntöm a kaposváriakat és a környékbelieket. A mikrofonnál Róth Balázsi Hunor, viszont kedves hallgatók, a mai napra ez már az utolsó olyan pillanat, hogy hozzátok szólok, de hogyha jól telt a mai délelőtt, akkor indítsátok majd a holnapi napot is velünk, hiszen reggel 6-kor újból én jövök vissza itt a Rádió Most stúdiójában, és indítsuk együtt majd a hét első munkanapját is. Kívánok mindenkinek egy nagyon-nagyon szép hétfőt, vigyázzatok magatokra, élvezzétek ki pünköst hétfő minden egyes pillanatát, a jó időt, a napsütést, ne üljetek a házban, akár egy sétára is kiugorhattok a városba, a Városligetbe, vagy a Desedára is ki lehet menni, akár biciklivel is. Köszönöm szépen, hogy együtt indíthattuk a pünköst hétfőt, kívánok tehát még egyszer mindenkinek minden jót, Róth Balázsi Hunor voltam, és Taylor Swift-tel köszönök el tőletek, érkezik az Opalight Kaposvár rádiójában. Viszont hallásra, sziasztok!

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Harmadik helyen végzett a Rákóczi. Több mint 500 államtitkárt jelentettek be. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 13 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Magabiztos győzelemmel zárta az MB3-as labdarúgó bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöldfehérek vasárnap a 30. fordulóban a sereghajtó már biztos kieső Dombóvár gárdáját fogadták, és verték meg 6-2 arányban. A házigazdák góljain Bene, Rácz, Mayer és Hampuk osztozott. Utóbbi játékos mester hármast rúgott. Jenei Gyula tanítványai így a tabella harmadik helyén zárták a pontvadászatot. Pünköst hétfőn ismét megelevenedik a múlt a Szennai Skanzenben. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény illatos bodzás palacsintával, népi játékokkal, bábszínházi előadással, májusfa kitáncolással, élőszavas mesemondással, kézműves játszóházzal, helyi termékekkel és hamisítatlan zselici vendégszeretettel várja az érdeklődőket. Kutya Vidám Park nyílt a közelmúltban Balaton lellén. A Szent István úton 12 millió forintból alakították ki az 1500 négyzetméteres létesítményt. A játszótéren minden olyan elem megtalálható, amire szüksége lehet az ebeknek és a gazdiknak, hogy le tudják vezetni az energiájukat. A tóparti településen a kutyás turizmus szeretnék fellendíteni ezzel a beruházással. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a kinevezettek névsora azt mutatja, hogy a kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Az új államtitkárok átlag életkora 49 év. Végzettség alapján a jogi, a közgazdasági, a műszaki, informatikai és a társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünköst vasárnap. Az egyházfő homiliájában kijelentette, a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyből az egyháznak főszerepet kell vállalni. Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Shenzhou 23 űrhajó 3 űrhajóssal a fedélzetén, az északnyugat kínai Csiocsüan kilövő bázisról, jelentette be az ázsiai ország állami médiája. A legénység várhatóan 6 hónapot tölt el a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tianqing űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el, és űrsétákat hajtanak majd végre.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is marad ez a kellemes nyári idő. A zavartalan napsütésé lesz a főszerep, csapadék továbbra sem érkezik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérsékletek 28-30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a Kaposvári Nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a Kaposvári Nagypiac.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Táncsicsos sikerek egy bölcsészvetélkedőn. Ma este bronzérmes lehet a KKK. 14 óra van, jó napot kívánok! A rádió most híreit Gulyás Lórántól hallják. A kaposvári Táncsics Mihály gimnázium diákjai is bejutottak a Pázmány bölcsész csapatverseny döntőjébe, tudatta az intézmény közösségi oldalán. A középiskolásokra filmelméleti, filozófiai, irodalmi, történelmi és művészet történeti kérdések vártak. Gyenge Bencét, Horváth Natáliát és Koch Gergelyt Kurusz Tünde készítette fel a tudáspróbára. Ezen a héten is Somogyszerte várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki a karját nyújtaná, az a többi között Kaposváron, Nagyatádon és Siófokon is megteheti. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz személyazonosító igazolványra, lakcím, illetve tajkártyára van szükség. 18 órától hazai pályán szerezheti meg a bajnoki bronzérmet a Kométa KVG Kaposvári KK. Ez lesz a harmadik helyért zajló párharc ötödik, azaz utolsó összecsapása. A paksi atomerőmű elleni csatában Szőke Balázs, a KKK edzője szerint a dobóforma és a lepattanózás lehet a döntő tényező. Siófok polgármestere a hagyományokhoz híven idén is a pünkösdi szezonnyitón vette át a nyári főváros kulcsát. A Millennium Parki zenepavilonnál megkoszorúzták dr. Zálkányi Ferenc egykori főjegyző emléktábláját is, majd Dolhai Attila megkapta a Kálmán Imre emlékplakettet. Ezt követően egy felvonulás kezdődött a hajóállomásig. Ezen városvezetők, civil szervezetek, veterán autósok, fúvósok, hagyományőrzők, néptáncosok és zászlóforgatók vettek részt. Itt átadták a Siófok turizmusáért díjat, illetve a Varga Imre művészeti díjat. Előbbit a Balatoni Hajózási ZRT-nek, utóbbit Könyvkata, Barcsai díjas festőművésznek ítélte oda a képviselőtestület. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. Május 26-án elindulnak a munkálatok a Budapest-Pécs fővonalon, egy nappal később pedig Szerencs és Nyíregyháza között is. Mindkét szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, pótlóbuszokra, átszállásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat vasárnap Montrealban, ezzel 43 pontra növelte előnyét az összetetben. Másodikként a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba, míg a dobogó legalsó fokára a Red Bull színeiben a négyszeres VB-győztes holland Max Verstappen állhatott fel. A viadalt rekordszámú 360 ezer néző izgult a végig a helyszínen. A szezon két hét múlva Monakóban folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is marad ez a kellemes nyári idő. A zavartalan napsütésé lesz a főszerep, csapadék továbbra sem érkezik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérsékletek 28-30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
4: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Több mint 300 úszó versenyzett Kaposváron. Véget ért a 35. országos tudományos és innovációs olimpia. 15 óraban jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, a mikrofonnál Gulyás Lóránt. 27 egyesület 325 úszója vett részt a hétvégi Csík Ferenc emlékversenyen. Az 58. alkalommal megrendezett kaposvári viadalon majdnem 1500 rajtot láthatott a közönség. Somogy vármegyét a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, az első MCM Diamant Adorján ese, a Kaposvári Úszó ese, a Marcali Nivomet Sportegyesület és a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület képviselte. Pünköst hétfőn ismét megelevenedik a múlt a Szenna és Kanzenben. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény illatos bodzás palacsintával, népi játékokkal, bábszínházi előadással, májusfa kitáncolással, élőszavas mesemondással, kézműves játszóházzal, helyi termékekkel és hamisítatlan zselici vendégszeretettel várja az érdeklődőket. 12 projekt, 17 fiatal feltalálója, illetve tudós alkotója vehette át idén a 35. országos tudományos és innovációs olimpia elismeréseit. A középiskolások számára kiírt verseny újdonsága volt, hogy az országos nevezés mellett Budapesten és további 6 vidéki nagyvárosban, így Kaposváron is egy-egy területi válogatón várták a fiatal tehetségeket. Az új rendszernek is köszönhetően ezúttal a tavainál 60%-kal több, összesen 495 jelentkezés érkezett be, a zsűri pedig 237 pályázatot javasolt kidolgozásra. A legnépszerűbb területek közé az informatika, a mesterséges intelligencia, a környezetvédelem és az egészséges életmód számítottak. Márton Áron gondolataival köszöntötte a csíksomlyói pünkösdi búcsú résztvevőit Székely János püspök, aki az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékek fontosságáról beszélt a híveknek. A szónok elmondta, a magával hozott pásztorbot a csónakban ülő Krisztust ábrázolja, aki lecsendesítette a vihart. Szerinte ma is számos vihar nehezíti az emberiség életét, de az életünk csónakjában ott van velünk Jézus, belé kell kapaszkodni, belőle kell erőt meríteni. Krisztus prófétákat, szenteket is adott, akik segítenek megmaradni a helyes úton. Ezek közül hármat, a 130 éve született Márton Áront, a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferencet és a Csíksomlyón is tisztelt Szűz Máriát állította példaként a zarándokok elé. A Saudi Al-Nassr futballistája Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb rangsor szerint a portugál válogatott, ötszörös aranylabdás játékos teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is egy labdarúgó, az Inter Miami-t erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi boxoló Saul Alvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresetével.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad ez a kellemes nyári idő. A zavartalan napsütésé lesz a főszerep, csapadék továbbra sem érkezik. a szél helyenként megélénkül, a hőmérsékletek 28-30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Emlékszel az AHA-ra?
2: Persze.
1: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az AHA-t. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
2: most is jó.
1: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
2: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
1: A CD, de hogy volt CD?
2: Nem volt CD.
1: Ne, hát lemez. Az még bakelit, persze, ez még a vinil korszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA egy lemezét. Az zsákpénzem az el is ment rá, igen.
2: Akkor nem ettél abba vonabba.
1: De, mert anyukám még ettek, rendesek voltak azért.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna.
5: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Give it up!

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: Május 30-án szombaton 8 és 12 óra között gyereknap a kaposvári nagypiacon. Óriás panda, arcfestés, ugrálóvár, VR élmény, látványos bemutatók és ingyen vatta cukor várja a gyerekeket. A legjobb pedig, hogy minden program ingyenes. Május 30-án délelőtt irány a kaposvári nagypiac.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Balesetek az M7-esen. Az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékekről is szól Pünkösd ünnepe. 16 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. Szalagkorlátnak ütközött, majd felborult egy személygépkocsi az M7-es autópályán Zamárdi térségében, hétfőn délmagasságában. Az autóban ketten ültek, ők elhagyták a helyszínt. A járművet a siófoki tűzoltók áramtalanították, és segítettek autómentőre rakni. Eközben egy koccanás történt a beavatkozás mellett, mert a gépkocsi vezető a lánglobogok munkáját szemlélte. A történtek miatt mentőt is riasztottak. 18 órától hazai pályán szerezheti meg a bajnoki bronzérmet a Kométa KVG Kaposvári KK. Ez lesz a harmadik helyért zajló párharc 5., azaz utolsó összecsapása. A paksi atomerőmű elleni csatában Szőke Balázs, a KKK edzője szerint a dobóforma és a lepattanózás lehet a döntő tényező. Márton Áron gondolataival köszöntötte a csíksomjói pünkösdi búcsú résztvevőit Székely János püspök, aki az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékek fontosságáról beszélt a híveknek. A szónok elmondta, a magával hozott pásztorbot a csónakban ülő Krisztust ábrázolja, aki lecsendesítette a vihart. Szerinte ma is számos vihar nehezíti az emberiség életét, de az életünk csónakjában ott van velünk Jézus, belé kell kapaszkodni, belőle kell erőt meríteni. Krisztus prófétákat, szenteket is adott, akik segítenek megmaradni a helyes úton. Ezek közül hármat, a 130 éve született Márton Áront, a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferencet és a Csíksomjón is tisztelt Szűz Máriát állította példaként a zarándokok elé. Több mint 760 millió forinttal lett gazdagabb valaki, miután egyedüliként adott fel teli találatos szelvényt az 5-ös lottón. A legutóbbi sorsoláson a következő számokat húzták ki. 12, 33, 39, 53, 74. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négyesek egyenként 1.308.430 forintot érnek, a hármasok 19.615, a kettesek pedig 2.890 forintot fizetnek. A következő héten várhatóan 180 millió forint lesz a főnyeremény összege. Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Shenzhou 23 űrhajó, három űrhajóssal a fedélzetén, az északnyugat kínai Csiocsüan kilövő bázisról, jelentette be az ázsiai ország állami médiája. A legénység várhatóan 6 hónapot tölt el a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tianqing űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el, és űrsétákat hajtanak majd végre.
0: Időjárás jelentés.
4: A következő órákban is folytatódik ez az eseménytelen, száraz, meleg idő. Komolyabb felhősödésre vagy kisebb esőkre nagyon kicsi az esély. a hőmérők higanyszála 26-28 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
4: Jelentkezzen tesztvezetésre, a további részleteket pedig keresse a cherry.kaposvarkar.hu weboldalon, vagy személyesen a Kaposvárkár Kft. Cherry szalonjában a Rákóczi focipálya mellett.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Siófok polgármestere a hagyományokhoz híven idén is a pünkösdi szezonnyitón vette át a nyári főváros kulcsát. A Millennium Parki zenepavilonnál megkoszorúzták dr. Zálkányi Ferenc egykori főjegyző emléktábláját is, majd Dolhai Attila megkapta a Kálmán Imre emlékplakettet. Ezt követően egy felvonulás kezdődött a hajóállomásig. Ezen városvezetők, civil szervezetek, veterán autósok, fúvósok, hagyományőrzők, néptáncosok és zászlóforgatók vettek részt. Itt átadták a Siófok turizmusáért díjat, illetve a Varga Imre művészeti díjat. Előbbit a Balatoni Hajózási ZRT-nek, utóbbit Könyvkata, Barcsai díjas festőművésznek ítélte oda a képviselőtestület. 18 órától hazai pályán szerezheti meg a bajnoki bronzérmet a Kométa KVG Kaposvári KK. Ez lesz a harmadik helyért zajló párharc 5., azaz utolsó összecsapása. A paksi atomerőmű elleni csatában Szőke Balázs, a KKK edzője szerint a dobóforma és a lepattanózás lehet a döntő tényező. Több mint 760 millió forinttal lett gazdagabb valaki, miután egyedüliként adott fel teli találatos szelvényt az 5-ös lottón. A legutóbbi sorsoláson a következő számokat húzták ki. 12, 33, 39, 53, 74. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négyesek egyenként 1.308.430 forintot érnek, a hármasok 19.615, a kettesek pedig 2.890 forintot fizetnek. A következő héten várhatóan 180 millió forint lesz a főnyeremény összege. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat vasárnap Montrealban, ezzel 43 pontra növelte előnyét az összetettben. Másodikként a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba, míg a dobogó legalsó fokára a Red Bull színeiben a négyszeres VB-győztes holland Max Verstappen állhatott fel. A viadalt rekordszámú 360 ezer néző izgult a végig a helyszínen. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. A Saudi Al Nassr futballistája Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb rangsor szerint a portugál válogatott 5-szörös aranylabdás játékos teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is egy labdarúgó, az Inter Miami-t erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi boxoló Saul Alvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresetével.
0: Időjárás jelentés.
6: A következő órákban is folytatódik ez az eseménytelen, száraz, meleg idő. Komolyabb felhősödésre vagy kisebb esőkre nagyon kicsi az esély. A hőmérők higanyszála 26-28 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 27 egyesület 325 úszója vett részt a hétvégi Csík-Ferenc emlékversenyen. Az 58. alkalommal megrendezett kaposvári viadalon majdnem 1500 rajtot láthatott a közönség. Somogy vármegyét a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, az első MCM Diamant Adorján ese, a Kaposvári Úszó ese, a Marcali Nivomet Sportegyesület és a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület képviselte. Kutya Vidám Park nyílt a közelmúltban Balaton lellén. A Szent István úton 12 millió forintból alakították ki az 1500 négyzetméteres létesítményt. A játszótéren minden olyan elem megtalálható, amire szüksége lehet az ebeknek és a gazdiknak, hogy le tudják vezetni az energiájukat. A tóparti településen a kutyás turizmus szeretnék fellendíteni ezzel a beruházással. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. Május 26-án elindulnak a munkálatok a Budapest-Pécs fővonalon, egy nappal később pedig Szerencs és Nyíregyháza között is. Mindkét szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, pótlóbuszokra, átszállásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a kinevezettek népsora azt mutatja, hogy a kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Az új államtitkárok átlag életkora 49 év. Végzettség alapján a jogi, a közgazdasági, a műszaki, informatikai és a társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Több mint 760 millió forinttal lett gazdagabb valaki, miután egyedüliként adott fel teli találatos szelvényt az ötös lottón. A legutóbbi sorsoláson a következő számokat húzták ki. 12, 33, 39, 53, 74. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négyesek egyenként 1.308.430 forintot érnek, a hármasok 19.615, a kettesek pedig 2.890 forintot fizetnek. A következő héten várhatóan 180 millió forint lesz a főnyeremény összege. Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Shenzhou 23 űrhajó 3 űrhajóssal a fedélzetén az északnyugat kínai Csiocsüan kilövő bázisról, jelentette be az ázsiai ország állami médiája. A legénység várhatóan 6 hónapot tölt el a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tianqing űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el, és űrsétákat hajtanak majd végre.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik ez az eseménytelen, száraz, meleg idő. Komolyabb felhősödésre vagy kisebb esőkre nagyon kicsi az esély. A hőmérők higanyszála 26-28 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenék folyamatosan, megállás nélkül.
1: Megállás nélkül.
0: Megállás nélkül.
1: Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: the world. Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna.
2: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: 91.2. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A kaposvári Táncsics Mihály gimnázium diákjai is bejutottak a Pázmány Bölcs Ész csapatverseny döntőjébe, tudatta az intézmény közösségi oldalán. A középiskolásokra filmelméleti, filozófiai, irodalmi történelmi és művészettörténeti kérdések vártak. Gyenge Bencét, Horváth Natáliát és Koch Gergelyt Urusz Tünde készítette fel a tudáspróbára. Magabiztos győzelemmel zárta az MB3-as labdarúgó bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöldfehérek vasárnap a 30. fordulóban a sereghajtó már biztos kieső Dombóvár gárdáját fogadták, és verték meg 6-2 arányban. A házigazdák góljain Bene, Rácz, Májer és Hampuk osztozott. Utóbbi játékos Mester 3-ast rúgott. Jenei Gyula tanítványai így a tabella 3. helyén zárták a pontvadászatot. Siófok polgármestere a hagyományokhoz híven idén is a pünkösdi szezonnyitón vette át a nyári főváros kulcsát. A Millennium Parki zenepavilonnál megkoszorúzták dr. Zálkányi Ferenc egykori főjegyző emléktábláját is, majd Dolhai Attila megkapta a Kálmán Imre emlékplakettet. Ezt követően egy felvonulás kezdődött a hajóállomásig. Ezen városvezetők, civil szervezetek, veteránautósok, fúvósok, hagyományőrzők, néptáncosok és zászlóforgatók vettek részt. Itt átadták a Siófok turizmusáért díjat, illetve a Varga Imre művészeti díjat. Előbbit a Balatoni Hajózási ZRT-nek, utóbbit Könyv Kata, Barcsai díjas festőművésznek ítélte oda a képviselőtestület. Szalagkorlátnak ütközött, majd felborult egy személygépkocsi az M7-es autópályán Zamárdi térségében, hétfőn délmagasságában. Az autóban ketten ültek, ők elhagyták a helyszínt. A járművet a siófoki tűzoltók áramtalanították, és segítettek autómentőre rakni. Eközben egy koccanás történt a beavatkozás mellett, mert a gépkocsi vezető a lánglovagok munkáját szemlélte. A történtek miatt mentőt is riasztottak. Elütött egy embert a vonat vasárnap délután Balatonszemesnél. A baleset a dél-balatoni vonalon okozott fennakadásokat. A helyszínelés végéig Szántód és Balatonboglár között egy-egy szakaszon ugyanis csak komoly korlátozásokkal közlekedhettek a járatok. Az utasokat pótlóbuszok szállították. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő homiliájában kijelentette, a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyből az egyháznak főszerepet kell vállalni.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban is folytatódik ez az eseménytelen, száraz, meleg idő. Komolyabb felhősödésre vagy kisebb esőkre nagyon kicsi az esély. A hőmérők higanyszála 26-28 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Ezen a héten is Somogyszerte várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki a karját nyújtaná, az a többi között Kaposváron, Nagyatádon és Siófokon is megteheti. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz személyazonosító igazolványra, lakcím, illetve tajkártyára van szükség. 27 egyesület 325 úszója vett részt a hétvégi Csík-Ferenc emlékversenyen. Az 58. alkalommal megrendezett kaposvári viadalon majdnem 1500 rajtot láthatott a közönség. Somogy vármegyét a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, az első MCM Diamant Adorján Ese, a Kaposvári Úszó Ese, a Marcali Nivomet Sportegyesület és a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület képviselte. Kutya Vidám Park nyílt a közelmúltban Balatonlellén. A Szent István úton 12 millió forintból alakították ki az 1500 négyzetméteres létesítményt. A játszótéren minden olyan elem megtalálható, amire szüksége lehet az ebeknek és a gazdiknak, hogy le tudják vezetni az energiájukat. A tóparti településen a kutyás turizmus szeretnék fellendíteni ezzel a beruházással. 12 projekt, 17 fiatal feltalálója, illetve tudós alkotója vehette át idén a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia elismeréseit. A középiskolások számára kiírt verseny újdonsága volt, hogy az országos nevezés mellett Budapesten és további 6 vidéki nagyvárosban, így Kaposváron is egy-egy területi válogatón várták a fiatal tehetségeket. Az új rendszernek is köszönhetően ezúttal a tavainál 60%-kal több, összesen 495 jelentkezés érkezett be, a zsűri pedig 237 pályázatot javasolt kidolgozásra. A legnépszerűbb területek közé az informatika, a mesterséges intelligencia, a környezetvédelem és az egészséges életmód számítottak. Márton Áron gondolataival köszöntötte a csíksomlyói pünkösdi búcsú résztvevőit Székely János püspök, aki az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékek fontosságáról beszélt a híveknek. A szónok elmondta, a magával hozott pásztorbot a csónakban ülő Krisztust ábrázolja, aki lecsendesítette a vihart. Szerinte ma is számos vihar nehezíti az emberiség életét, de az életünk csónakjában ott van velünk Jézus, belé kell kapaszkodni, belőle kell erőt meríteni. Krisztus prófétákat, szenteket is adott, akik segítenek megmaradni a helyes úton. Ezek közül hármat, a 130 éve született Márton Áront, a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferencet és a Csíksomlyón is tisztelt Szűz Máriát állította példaként a zarándokok elé.
0: Időjárás jelentés.
1: Eseménytelen estére, illetve éjszakára számíthatunk ma is. Néhány gomoly felhőtől eltekintve az égbolt derűt marad, és a szél is mérséklődik. 18 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A kaposvári Táncsics Mihály gimnázium diákjai is bejutottak a Pázmány Bölcs Ész csapatverseny döntőjébe, tudatta az intézmény közösségi oldalán. A középiskolásokra filmelméleti, filozófiai, irodalmi történelmi és művészettörténeti kérdések vártak. Gyenge Bencét, Horváth Natáliát és Koch Gergelyt Urusz Tünde készítette fel a tudáspróbára. Ezen a héten is Somogy szerte várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így, aki a karját nyújtaná, az a többi között Kaposváron, Nagyatádon és Siófokon is megteheti. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz személyazonosító igazolványra, lakcím, illetve tajkártyára van szükség. Siófok polgármestere a hagyományokhoz híven idén is a pünkösdi szezonnyitón vette át a nyári főváros kulcsát. A Millennium Parki zenepabilonnál megkoszorúzták dr. Zákányi Ferenc egykori főjegyző emléktábláját is, majd Dolhai Attila megkapta a Kálmán Imre emlékplakettet. Ezt követően egy felvonulás kezdődött a hajóállomásig. Ezen városvezetők, civil szervezetek, veteránautósok, fúvósok, hagyományőrzők, néptáncosok és zászlóforgatók vettek részt. Itt átadták a Siófok turizmusáért díjat, illetve a Varga Imre művészeti díjat. Előbbit a Balatoni Hajózási ZRT-nek, utóbbit Könyvkata, Barcsai díjas festőművésznek ítélte oda a képviselőtestület. Elütött egy embert a vonat vasárnap délután Balatonszemesnél. A baleset a dél-balatoni vonalon okozott fennakadásokat. A helyszínelés végéig Szántód és Balatonboglár között egy-egy szakaszon ugyanis csak komoly korlátozásokkal közlekedhettek a járatok. Az utasokat pótlóbuszok szállították. A szaudi Al-Nassr futballistája Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb rangsor szerint a portugál válogatott, ötszörös aranylabdás játékos teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is egy labdarúgó, az Inter Miami-t erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi boxoló Saul Alvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresetével. Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Shenzhou 23 űrhajó 3 űrhajóssal a fedélzetén az északnyugat kínai Chiochuan kilövő bázisról, jelentette be az ázsiai ország állami médiája. A legénység várhatóan 6 hónapot tölt el a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tianqing űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el, és űrsétákat hajtanak majd végre.
0: Időjárás jelentés.
1: Eseménytelen estére, illetve éjszakára számíthatunk ma is. Néhány gomoly felhőtől eltekintve az égbolt derűt marad, és a szél is mérséklődik. 18 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Tedd fel, a kezek az égben, neked ez kell. Ez itt az R&B All Star szembe.

R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Kutya Vidám Park nyílt a közelmúltban Balatonlellén. A Szent István úton 12 millió forintból alakították ki az 1500 négyzetméteres létesítményt. A játszótéren minden olyan elem megtalálható, amire szüksége lehet az ebeknek és a gazdiknak, hogy le tudják vezetni az energiájukat. A tóparti településen a kutyás turizmus szeretnék fellendíteni ezzel a beruházással. Szalagkorlátnak ütközött, majd felborult egy személygépkocsi az M7-es autópályán Zamárdi térségében, hétfőn délmagasságában. Az autóban ketten ültek, ők elhagyták a helyszínt. A járművet a siófoki tűzoltók áramtalanították, és segítettek autómentőre rakni. Eközben egy koccanás történt a beavatkozás mellett, mert a gépkocsi vezető a lánglobogók munkáját szemlélte. A történtek miatt mentőt is riasztottak. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. Május 26-án elindulnak a munkálatok a Budapest-Pécs fővonalon, egy nappal később pedig Szerencs és Nyíregyháza között is. Mindkét szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, pótlóbuszokra, átszállásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a kinevezettek népsora azt mutatja, hogy a kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Az új államtitkárok átlag életkora 49 év. Végzettség alapján a jogi, a közgazdasági, a műszaki, informatikai és a társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő homiliájában kijelentette, a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyből az egyháznak főszerepet kell vállalni. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat vasárnap Montrealban, ezzel 43 pontra növelte előnyét az összetettben. Másodikként a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba, míg a dobogó legalsó fokára a Red Bull színeiben a négyszeres WB győztes holland Max Verstappen állhatott fel. A viadalt rekordszámú 360 ezer néző izgult a végig a helyszínen. A szezon két hét múlva Monakóban folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Eseménytelen estére, illetve éjszakára számíthatunk ma is. Néhány gomoly felhőtől eltekintve az égbolt derült marad, és a szél is mérséklődik. 18 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Work.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A kaposvári Táncsics Mihály gimnázium diákjai is bejutottak a Pázmány Bölcs Ész csapatverseny döntőjébe, tudatta az intézmény közösségi oldalán. A középiskolásokra filmelméleti, filozófiai, irodalmi történelmi és művészettörténeti kérdések vártak. Gyenge Bencét, Horváth Natáliát és Koch Gergelyt Kurusz Tünde készítette fel a tudáspróbára. Maga biztos győzelemmel zárta az MB3-as labdarúgó bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöldfehérek vasárnap a 30. fordulóban a sereghajtó már biztos kieső Dombóvár gárdáját fogadták, és verték meg 6-2 arányban. A házigazdák góljain Bene, Rácz, Májer és Hampuk osztozott. Utóbbi játékos mester 3-ast rúgott. Jenei Gyula tanítványai így a tabella 3. helyén zárták a pontvadászatot. Szalagkorlátnak ütközött, majd felborult egy személygépkocsi az M7-es autópályán Zamárdi térségében, hétfőn délmagasságában. Az autóban ketten ültek, ők elhagyták a helyszínt. A járművet a siófoki tűzoltók áramtalanították és segítettek autómentőre rakni. Eközben egy koccanás történt a beavatkozás mellett, mert a gépkocsi vezető a lánglovagok munkáját szemlélte. A történtek miatt mentőt is riasztottak. Több mint 760 millió forinttal lett gazdagabb valaki, miután egyedüliként adott fel teli találatos szelvényt az 5-ös lottón. A legutóbbi sorsoláson a következő számokat húzták ki. 12, 33, 39, 53, 74. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négyesek egyenként 1.308.430 forintot érnek. A hármasok 19.615, a kettesek pedig 2.890 forintot fizetnek. A következő héten várhatóan 180 millió forint lesz a főnyeremény összege.
0: Időjárás jelentés.
2: Eseménytelen estére, illetve éjszakára számíthatunk ma is. Néhány gomoly felhőtől eltekintve az égbolt derűt marad, és a szél is mérséklődik. 18 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most FM 91.2. A pillanat a tiéd.
4: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket élesz. Sok fáni tűni csuklik az

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Siófok polgármestere a hagyományokhoz híven idén is a pünkösdi szezonnyitón vette át a nyári főváros kulcsát. A Millennium Parki zenepavilonnál megkoszorúzták dr. Zálkányi Ferenc egykori főjegyző emléktábláját is, majd Dolhai Attila megkapta a Kálmán Imre emlékplakettet. Ezt követően egy felvonulás kezdődött a hajóállomásig. Ezen városvezetők, civil szervezetek, veteránautósok, fúvósok, hagyományőrzők, néptáncosok és zászlóforgatók vettek részt. Itt átadták a Siófok turizmusáért díjat, illetve a Varga Imre művészeti díjat. Előbbit a Balatoni Hajózási ZRT-nek, utóbbit Könyvkata, Barcsai díjas festőművésznek ítélte oda a képviselőtestület. 27 egyesület 325 úszója vett részt a hétvégi Csík Ferenc emlékversenyen. Az 58. alkalommal megrendezett kaposvári viadalon majdnem 1500 rajtot láthatott a közönség. Somogy vármegyét a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, az első MCM Diamant Adorján ese, a Kaposvári Úszó ese, a Marcali Nivomet Sportegyesület és a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület képviselte. Márton Áron gondolataival köszöntötte a csíksomlyói pünkösdi búcsú résztvevőit Székely János püspök, aki az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékek fontosságáról beszélt a híveknek. A szónok elmondta, a magával hozott pásztorbot a csónakban ülő Krisztust ábrázolja, aki lecsendesítette a vihart. Szerinte ma is számos vihar nehezíti az emberiség életét, de az életünk csónakjában ott van velünk Jézus, belé kell kapaszkodni, belőle kell erőt meríteni. Krisztus prófétákat, szenteket is adott, akik segítenek megmaradni a helyes úton. Ezek közül hármat, a 130 éve született Márton Áront, a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferencet és a Csíksomlyón is tisztelt Szűz Máriát állította példaként a zarándokok elé.
0: Időjárás jelentés.
1: Eseménytelen estére, illetve éjszakára számíthatunk ma is. Néhány gomoly felhőtől eltekintve az égbolt derűt marad, és a szél is mérséklődik. 18 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió mostot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a kinevezettek népsora azt mutatja, hogy a kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Az új államtitkárok átlag életkora 49 év. Végzettség alapján a jogi, a közgazdasági, a műszaki, informatikai és a társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. 12 projekt, 17 fiatal feltalálója, illetve tudós alkotója vehette át idén a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia elismeréseit. A középiskolások számára kiírt verseny újdonsága volt, hogy az országos nevezés mellett Budapesten és további 6 vidéki nagyvárosban, így Kaposváron is egy-egy területi válogatón várták a fiatal tehetségeket. Az új rendszernek is köszönhetően ezúttal a tavainál 60%-kal több, összesen 495 jelentkezés érkezett be, a zsűri pedig 237 pályázatot javasolt kidolgozásra. A legnépszerűbb területek közé az informatika, a mesterséges intelligencia, a környezetvédelem és az egészséges életmód számítottak. A Saudi Al-Nassr futballistája Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb rangsor szerint a portugál válogatott, ötszörös aranylabdás játékos teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is egy labdarúgó, az Inter Miami-t erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi boxoló Saul Alvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresetével.
0: Időjárás jelentés.
1: Eseménytelen estére, illetve éjszakára számíthatunk ma is. Néhány gomoly felhőtől eltekintve az égbolt derűt marad, és a szél is mérséklődik. 18 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

fáként, fák leple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal,

0: bugigről.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Ezen a héten is Somogy szerte várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki a karját nyújtaná, az a többi között Kaposváron, Nagyatádon és Siófokon is megteheti. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz személyazonosító igazolványra, lakcím, illetve tajkártyára van szükség. Siófok polgármestere a hagyományokhoz híven idén is a pünkösdi szezonnyitón vette át a nyári főváros kulcsát. A Millennium Parki zenepabilonnál megkoszorúzták dr. Zálkányi Ferenc egykori főjegyző emléktábláját is, majd Dolhai Attila megkapta a Kálmán Imre emlékplakettet. Ezt követően egy felvonulás kezdődött a hajóállomásig. Ezen városvezetők, civil szervezetek, veterán autósok, fúvósok, hagyományőrzők, néptáncosok és zászlóforgatók vettek részt. Itt átadták a Siófok turizmusáért díjat, illetve a Varga Imre művészeti díjat. Előbbit a Balatoni Hajózási ZRT-nek, utóbbit Könyvkata, Barcsai díjas festőművésznek ítélte oda a képviselőtestület. Elütött egy embert a vonat vasárnap délután Balatonszemesnél. A baleset a dél-balatoni vonalon okozott fennakadásokat. A helyszínelés végéig Szántód és Balatonboglár között egy-egy szakaszon ugyanis csak komoly korlátozásokkal közlekedhettek a járatok. Az utasokat pótlóbuszok szállították. Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Shenzhou 23 űrhajó 3 űrhajóssal a fedélzetén az északnyugat kínai Csiocsüan kilövő bázisról. Jelentette be az ázsiai ország állami médiája. A legénység várhatóan 6 hónapot tölt el a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tianqing űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el, és űrsétákat hajtanak majd végre.
0: Időjárás jelentés.
2: Egy magas nyomású légköri képződmény továbbra is távol tartja tőlünk a frontokat, miközben afrikai eredetű száraz, meleg levegő érkezik térségünkbe. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. A hőmérsékletek kora reggel 15 fok körül, délután 30 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.